Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

hogy volt szokás egyszerű dolával. Mennyi síró vágy van,

csak megcsókolta, cselni múlt a zongorán a húg. 16 éves volt és szőke, s a hatodikába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, ő címedja, mert a tanárja csak azt kívánja,

Csak megcsókoltam, cselni múlt az ongorán a húr. 16 éves volt is szőke, csak hatodikába járt, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta Jussz imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon.

nem nehéz, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha az ír, nem igaz már. Fel se vedd, a kefét meg ne edd, az ember csak nevet, van az eszmé közt, hű

addig pajtás se baj, míg a kis tüdőt lélegzetet vesz. Petyed volt, hát lehet újra kezdeni, nem kell azért a kedved elveszteni. Mert külön vagyok mindannyinál, egy bolonda százat csinál, fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki ember.

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izolámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izolámpára.
2: Apa!
3: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
3: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék!
2: Együnk halat! Együnk halat!
3: A legjobb halat!

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászlé állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalai palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Rádió Budapest 1. Telezolgatunk a Balaton vízének hőfoka ma reggel. Kesselnél 27 fok. Boglárnál 25. Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27. Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

gyertek gyerkőcök most köré, figyeljetek jól, van egy nótás mókás mesém, mely állatokról szól, hogy miért ilyen az egyik, s a másik amolyan, nem véletlen, s egy bizonyos okból van. Miért erszényes a kenguru, mert fél szegényke nagyon hát, itt tartja bankbetét helyett a megtakarított vagyonkát. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. Na tudjátok-e, miért örül a zsiráf a hosszú nyakának? Mert télen folyton hóban jár, és nyár van, mikor rannát hátkap, ha nem...

számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. A pupos teve, miért pupos, egy kövér néni rácsücsült, s a hátán ezért két oldalt a hús kicsit jobban összegyűlt. Ha nem vagytok álmosak,

hajban, s az a baj, hogy ez a haj nem enyém. Ó, Joseph, Joseph, ha néha eljössz hozzánk, eltöröd mindig a legszebb porcelán, és annyit eszel.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.
2: Ezekben mi ütött? Egész jól muzsikálnak.

az inka veszkesen mögött, te pista bolyton, csókot kér, na pista, ne izéljen, kis katinka, térül fordul, már a hinta.

0: Mi történt?
1: A karmestert a csendőrség letartóztatta.
2: Nyelded le, hiszen ott játszik.
0: Tényleg? Nem értem.
1: Na, ne féljetek, amíg engem láztok. Gyertek csak vele.
0: Istenem, miért
1: bocsánat? De ne izgassátok magatokat, én mindent
3: elmondom. Luizi néni.

0: nekünk dalol.
1: Vidámon ing a rég.
0: A nap az égen egy csodás varázst.
1: Csak nekünk hinti szép.
0: Szeretem, szeretem, igazán szeretem, sose volt ilyen szép anyád.
1: Sem az ég ilyen kék, sem a föld ilyen zöld, nem is lesz soha többé már.
0: Így, mikor a nap sugara csillog a szemén, így szeretem, így maradjon mindig az enyém.
1: Szeretem, szeretem, igazán szeretem.

megmondom, akármi is lesz. Szép az élet, ha zajlik, addig fajtás se hajlik, a kis tüdőt lélegzetet.

mint egy koldus úgy állok az ablakod alatt, rám köszönt a cimborám, a sápad néma hold. Ő tudja csak egyedül, hogy

Hogyha az a bajod, hogy elhagytak, hogy megcsaltak, elszarvasztak, ne búsulj ezért, s kütyülj egy jó melódiát. Hogyha letagadod a fájdalmat, még szánalmak se származnak, hát te is fütyülj, amikor fütyülnek te rád.

0: napottan lesz, hogy akkor mondjam, mi újság.
1: Hallotta már a sógorom unokaöccsének a szomszédja egy bejárónő, egy kiárónővel a kutás véletlen. Ő mesélt, hogy az egész városban az a hírjár ideálgozom.
0: Na de ilyen, hát ez hihetetlen.
1: Maga hol járt ilyen sokáig, Fitek úr, hogy nem láttam?
0: Én utazgattam, vidéken voltam.
1: Mi a hamar kiszabadult?
0: Igen, szerencsém volt. Mondja, mikor lett elég.
1: Honnan tudjam, nem vagyok jós.
0: Már bizony látni szeretném.
1: Szeretném, a hátam közöttem.
0: Jöjjön fel öregem itt, az emeleten jobbra lakom én rég.
1: Tudom is, tőlem igényeltek ki a lakást. Hogy van a kedves családja?
0: Köszönöm még.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

the stars begin to flicker in

bizony igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütés adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a Minden Szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye. Thank you.

az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

oko riboja, to z obloku Dunat, moj szokoin bedob tomosu bádbo. Ha nem is érdekel, fogadjad mégis el, s az ártatlan kis csokrot tedd majd pohárba. Ott újra kinyílnak a virágok, tudom az ibolyát, te imádod. Emlékszem egy május este egymás gondolatát lesve, megvettünk egy kosár ibolyát. Ez ma egy éve volt, a május úgy dalolt, s a csillagos ég ráborult a Dunára. Az első csók után egy év múlt el csupán, s te mással jársz most karompok.

enyém volt a szíved, lelked, behúnyt szemmel azt lehetett, így még senkit nem szerettél talán, te mondtad ezt.

lemondani rólad, oly nehéz színészi alakítás. Semmivel sem voltál

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Radio Budapest egy. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Híre kerül Mária Főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

0: napi 100 kiló volt, gyenge sápat és puhány, az ájulás környéke te szikkadt nyári délután.
1: Írjon nekem csoda gyógyszert,
0: kérlelte az orvosát, az orvos csak annyit mondott, ime itt az orvosság.
1: Napfény, víz és levegő, már a strandon rád, úszás közben az erő fejlődik tovább. Vígan napozunk a hullám hátán, zuhany, zuhany nyakunkba, pár nap múlva lebarnulva nem ismerünk magunkat.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

0: im Harem abgürtelten Tag.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.
2: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
3: Kedves hallgatóim, néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

hogyha visszagondolsz, volt azért nekünk néhány boldog szép napunk. Mikor együtt jártunk, s valamit úgy vártunk,

0: bizonycipőkrémben.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!

a cloudy day for me. Then good luck.

nothing but bluebirds all the day long.

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták.

fogacsok bolondozik velem. Zseni a dínofalba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj. Jaj, maga csak az ugye, hogy szeret, s amíg a csacsi szívem remeg, csak nevet, ha kelepelek, sejhaj. Amíg emeló, emeló, emelódiát fújom, a nyelvem kilóg, és lead egy kilót a test súlyom. Jaj, maga csak bolondozik velem, szeni a tína falba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj.

Tegnap az élet célja egy volt csupán az ég. Máma legázol mindent, robotba dönt.

you kiss me like you miss me, and you hug me like you love me.

0: no, luxus.
1: September, október, november, most legyen szerelmes az ember.
0: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
1: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
0: Mert ez a

0: that's pretty. It is true, that's where I belong.
1: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és Államépítési Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága, Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kéket 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.
2: How often does your job call you out of bed in the middle of the night? Well, if you were a doctor, it would be often. And generally, there isn't much time to spare.
3: Coffee, doctor?
4: Oh, fine. Have a Camel with your coffee.
5: Thanks.
4: You know, this night work's kind of rough, isn't it?
5: That's right. But a Camel's always a pleasure.
2: Yes, folks, the pleasing mildness of a Camel is just as enjoyable to a doctor as it is to you or me. In a nationwide survey, doctors in all branches of medicine were asked what were included. And according to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself. The cigarette so many doctors enjoy.

mesét mondok, figyeljenek, felnőttek és gyerekek, hegyezzék a fülüket, a kiták és az egerek. Erkisi mesén tanulságosát, hallgassanak figyelemmel rá. Jancsikas a kis Juliska, két kis vidám úttörő, elmentek a nagy erdőbe, ahol kínom gomba nő. Lesz majd ebből jó gomba leves.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Mibe kerül egy örökíró?
3: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
2: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
3: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
2: Hol kapható az Akron örökíró?
3: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
4: Ezután csak Akron örökírót használhat.

Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak terei, utak.

benne más, csak egy kis hangulat. Ám ez éppen elég, mert a nő, ha belé, minek oda egyéb még. Nem kell jazz, drága szesz, mert ott mindenki jó kedvű lesz. Csókot ad, csókot vesz.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelyes Julianna pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Pompába Delhi rakom azt, ami szép, gyöngyöt és aranyat és pénzt tömegét. Pompád, pincsi kutyád bundád, kell neked autó vagy kell neked sík, mindened lesz, miután szíved rí, meglásd, mi megírtjuk egymást.
1: Jöjjön!
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeress engem, szívecskék!
2: Nálam tízig aludhatsz.
0: Nékem mindig aludhatsz, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
1: Szeress engem, szívecskék! Bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúrra jársz, strandra jársz, és ha fejed a fejére állsz, fő, hogy csókkal vársz rá.
0: Tejbe, vajba füröztlek, többé el nem eresztlek.
1: Csak egy indurkát, csak egy pindurkát.
0: Szeress engem, szívecském, bánom is én azt, ha te bridge-re jársz, zsúrra jársz, strandra jársz, és ha a fejed tetejére állsz, sokkal vársz rám.
1: Tejbe, vajba, fröztlek, többé el nem eresztlek, csak egy indurkát, csak egy pindurkát.

vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szaváért, mosolyáért.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gongütés 18...

mikor szememben kigyulladok én. Hogy kell a szívünket, magunkat megcsalni, egyetlen egy csókért élni vagy meghalni?

Hagyjuk a múltat, új mindegy barátom. Hazudjak meséket egy furcsa leányról. Minek az? Nem igaz? Ma tiéd vagyok. Ma még szeretlek, a mámort kívánom. De holnap, ha elhagysz, egy cseppet se bánom. Hazudjak.

perce, így töltök el már minden én.

adieu. Egy könnyed sejtek, ó, én könnyen elfelejtlek.

van nem tart sokáig, úgy szoktattak a férfiak, holnapra jön a másik, ne kérdezz.

megsokaltam azt mondom, adj! Ne kérdezd, ki voltam, a csókodat én akartam. Ha majd egyszer megsokaltad, azt mondod, adj!

0: Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szent Szeretet himnuszai. Babits Mihály előadás következik.
1: Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

Pest felé, szökik a nyár, vén Budát elhagyta már. Állunk a hídon, cigarettámat szívom. Hajt a szél Buda felől, jöjj, siess az ősz elől. Szíved én most emlékezni hívom, hogy is elcsapom.

Lehetnek felettem, nincs hatalma. Jöjj, hisz akarom rajta, rajta. Jöjj, ez a csók az enyém, köszönöm. Pest felé szökik a nyár, majd velünk haza talál. Járunk a hídon, cigarettámat szívom.

fest felé, szöki konyár, majd velünk hozatolál. Járunk a hídon, cigarettámat szívó. Hajt a szél Buda felől, és a rúd.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.
1: Valeri krém, Valeri púder, Valeri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

0: Oktogon kávéház nyári dependance, autósok romantikus oázisa, idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
1: The kitchens of today can be more beautiful than 1949, because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year glows brighter than ever.

az ember valamit érez, ami egy csava kemény. Fadul be a szíve, és ez csoda szép.

0: hogyha sosem fakadt még virágat, igény, s bolondot sosem csinált.
1: Remélem ez azt jelenti, csak én lehetek az, akire vár. Mondja, volt-e már?

mondja, hogy te vagy, te. Ha nem vannak a bele, ne tedd csak úgy jel.

az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen, egy kis kaland.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A rádió közvetítést a következő rövid hullámokon sugározzuk: 31,1%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven is.

0: WEAF, New York.
1: Now NBC continues its coverage of operations in Europe with a special broadcast from NBC's staff in England. We take you now to London.
2: Egy pohár, két pohár, meg abból egészségére válik.